0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Elindult a tanév Burgenlandban, Bécsben és Alsó-Ausztriában is, és ma esti Magyar Hírmagazinunkban először erről is hallhatnak. Beszámolunk az Oberwart Felsőri Kétnyelvű Szövetségi Reálgimnázium tanév kezdetéről, szó lesz az új közlekedési változásokról, valamint egy kis ízelítővel is készültem ma esti színes kultúránk adásunkból. Tartsanak velem! Burgenlandban ma mintegy 33 ezer diák és pedagógus számára kezdődött meg az új tanév. Közülük 2850-en most ülnek először iskolapadba. A kötelező iskolákban nagyobb hangsúlyt kap a demokrácia nevelés, a fenntarthatóság és a mesterséges intelligencia témája. Iskola bezárások nem történtek. Az Oberwart Felsőri Kétnyelvű Szövetségi Reálgimnázium 34 éves fennállása alatt azonban először fordul elő, hogy az iskola nem tudja elindítani az ötödikes horvát osztályt. Mint azt Zsótér Iris igazgatónő elmondta, a diákok száma egyébként általában stabil, azonban a következő tanévre nem gyűlt össze a szükséges minimális 7 jelentkezés, mivel az utolsó pillanatban többen is visszaléptek. A magyar osztályokról és az intézmény helyzetéről Zsótér Iris igazgató mesél.
2: A diáklétszám elég konstant most az utolsó időben, most az első osztályban 19-en kezdenek, és ez egy szép létszám, lett volna több jelentkező, de mindenki nem felelt meg a felvételi kritériumoknak, és így meg örülök, hogy egy, gondolom, jó osztályt tudtunk most megint összeállítani. Már az ismerkedési délutánon itt voltak a gyerekek, csütörtökön délután, a horvát és a magyar osztályból is mindenki eljött, úgyhogy a nagy izgalommal már túl vannak, és már ők láttak mindent, ismerik az osztályfőnöküket, meg az iskolát is, meg már az osztálytársaikat is. Új tantárgyakat nem vezetünk be, nekünk így nagy változások nem jönnek, mivel a mi iskolatípusunk egy egyedi, és úgy működünk, ahogy eddig is működtünk. Egyetlen az, hogy kevesebb diák létszámnál, a szokásosnál kevesebb, inkább arra kell nézni, hogy nem tudunk talán annyi szabadon választható tantárgyat kínálni, mint ahogy eddig szoktunk, de remélem ezt is kompenzálni tudjuk majd. A feszültség az létezik egész Dél-Burgenlandban, mivel a diák létszám nem valami gyönyörű nagy, és viszont nagyon sok különböző iskolatípus van, tehát a népiskola után már a gyerekek több iskola közül választhatnak, több középiskola van, amelybe indulhatnak, vagy pedig három gimnázium közvetlen, tehát Felsőrben egy és Felsőlövön kettő. Az, hogy mennyire értékelik ezt, hogy most egy olyan iskolát választanak, ahol magyar is van, tehát Dél-Burgenlandban más iskolában is van még magyar kínálat, ez egy egyedi döntés, de az egy probléma, igen, hogy van olyan iskola, ahol nem jön létre egy magyar osztály, mivel az érdeklődés talán nem annyira nagy, és talán kevesebb német anyanyelvű választja azt, hogy magyarul is tanulna, itt nem tudom, mit lehetne most tenni, vagy hogy ezt egy kicsit elősegíteni. Természetesen próbálunk mi is a kínálaton mindig javítani még. Tavaly egy olyan témát választottunk, hogy egészséges iskola, és itt több projektben is dolgozunk most. Ezen túl persze szabadon választható tantárgyak, különböző sportágak, mint kosárlabda vagy kézilabda, vagy pedig néptánc, a tamborica csoportunk van, iskolai rádiónk működik, természettudományra lehet még laboratóriumra járni, illetve plusz matekórát is kínálunk, Persze azt próbáljuk kihozni, hogy a gyerekek sokat ismerjenek meg, sokat tanuljanak, úgy például a közgazdaságra is fokuszálunk, mert a negyedik osztályban látogatnak el olyan helyekre, mint a Financial Life Park, ahol alapokat szerezhetnek a pénzügyi dolgokról. Az ötödikben is leteszik az úgynevezett finanszfürösenyt, tehát ott is komolyan elmélyülnek ebbe a témában, és a felső osztályokban különböző fakultatív tantárgyakat kínálunk, ott is lehet az egyik a vállalkozói igazolvány, vagy pedig ezentúl még biológia, vagy informatika, úgyhogy széles a kínálatunk, és ez fontos is, mert a gyerekek is különböző dolgok iránt érdeklődnek.
1: Az Óbervárt felsőri Inform a szervezők szerint pozitív mérleggel zárult vasárnap este. Körülbelül 17.500 látogató kereste fel a vásárt, ami jelentős növekedést jelent a pandémia óta eltelt évekhez képest. A szervező, Markus Tuider elégedett volt a látogatottsággal, különösen a hétköznapok erős érdeklődése miatt. Bár szombaton a szél okozott némi gondot, vasárnap már simán zajlott az esemény. Tuider optimista, hogy a vásár megőrzi jelentőségét, az online vásárlások korában is. A következő események már az őszi Bildungs- és Berufsinformationsmesse, vagyis az oktatási és szakmai információs vásár, valamint a Genussmesse, gasztronómiai vásár lesznek. Új járatokkal és több változással készült az iskola kezdésre a Fekélzbetriebe Burgenland. Mától több buszjárat menetrendje módosul, új összeköttetések indulnak, és új megállókat is üzembe helyeznek Burgenlandban. A részletekről most Palágyi Zsófiát hallják.
3: A változások közül különösen érdekes lehet azoknak az új járat, akik egy bécsi esti program után szeretnének tömegközlekedéssel hazajutni Közép-Burgenlandba. A B26-os vonalon hétfőtől péntekig két új járat közlekedik Wiener-Neustadtból, Bécsújhelyről, a Steinberg-Rábnici P plusz R állomásig. A buszok 22:33-kor és 0:33-kor indulnak. Az iskola kezdéshez kapcsolódóan az 1862-es vonalon is új járat indul szeptember 7-től. Ennek köszönhetően Heiligenbrunn, Großmürbis és Kleinmürbis diákjai közvetlenebb kapcsolatot kapnak a Pinkafeld-Pinkafő, Obersützen, Felsőlövő és Obervárt Felsőr településeken található iskolai helyszínekhez. Nem csak új járatok, hanem új megállók is várják az utasokat. Hétfőtől Mattersburgban, Nagymartonban és Weichselbaumban is új buszmegállókat helyeznek üzembe. Változás történik Pinkafőn is. A Pinkafeld Fachhochschule megállót a Hochschule Burgenland bejáratához helyezik át, és ennek megfelelően a neve is megváltozik. A FABB tájékoztatása szerint emellett több járatnál a menetidő és az útvonal is változik. A szeptember 7-től érvényes valamennyi módosítás és az új menetrendek a Fekélzbetriebe Burgenland honlapján érhetők el.
1: Ma este újabb része jelentkezik a Színes Kultúránk adásunk, mai vendégünk pedig 1956-os emlékeiről fog mesélni. Gici Sophie, azaz Matyásics Zsófia, egyike azon magyaroknak, akik 1956-ban hagyták el Magyarországot. Az októberi forradalom és szabadságharc 70 éves évfordulójához közeledve kővágó őrsi otthonában látogatta meg Buder Berta, hogy interjút készítsen meneküléséről. Ebből a beszélgetésből készültem most egy rövid részlettel.
4: A mezőgazdasági technikumban voltam utoljára, ahol a rádióban hallottuk, hogy Budapesten a forradalom kitört, és volt két barátnőm, ikrek, és hárman úgy döntöttünk, hogy mi csinálunk itt is egy forradalmat, és meg is szerveztük, hogy az összes diák, az összes tanár, mindenki a mi vezetésünk alatt kiment az utcára, és kezd helyen volt az egész, és ott enyhén dombon fölmentünk, de mire fölértünk, addigra a lakosság is, a katonaság is akiknek a kaszárnyája a közelbe volt, és azok is hozzánk csatlakoztak, és fölmentünk forradalmat csinálni a főtérre. Egy ideig még dísz hogy őrséget is tartottunk, ugyanis volt ott egy hatalmas oszlop, obeliszk, egy nagy vörös csillaggal, azt a velünk odaérkezett katonaság egy lánccal fölborította, és a közvetlen közeli Festetics kastély parkjából egy előkelő Festetics grófnak a szobrát odahozta a katonaság a piros csillag helyére. És közben rengeteg ember volt, és mi voltunk a szervezők, és mikor lassan kezdett a tömeg elvonulni, ritkulni, akkor én elrendeltem, hogy most mi diszőrséget is álljunk, mert azt tanultuk eleget, dresszíroztak bennünket az iskolába évekig a díszlépésre, meg a vigyázálásra, és fél óránként váltottuk egymást, és már csak mi voltunk diákok. Fél óránként váltogatva díszőrséget álltunk bele az éjszakába. És másnap hallottuk a rádióban, hogy mindent elvesztettünk, mentse mindenki az életét, mert akit elfognak ilyen tevékenység miatt, azt viszik a börtönbe. Egy osztálytársamat el is fogtak, és agyonverték a börtönbe, azok nem gondolkodtak rajta, hogy mit csinálnak.
1: Ha kíváncsi a Gici Zsófia történetének folytatására, a ma esti Színes Kultúránk adásunkban hallgathatják meg ezt a Rádió Burgenlandon és online. Az adás 20 óra 30 perckor kezdődik.
0: Időjárás.
1: A továbbiakban a szél csendesedik, este még helyenként előbukkan a nap, az éjszaka pedig részben derült lesz. A hőmérséklet 18 és 13 fok között alakul. Holnap, vagyis kedden ismét forró nap várható. A nap reggeltől estig szinte zavartalanul süt majd az ország nagy részén, csak néha bukkannak fel felhők. A mérsékelt déli szél még melegebb levegőt hoz. A hőmérséklet így 30-34 fokra emelkedik. Hírmagazinunk végén pedig megköszönöm figyelmüket. Az előző percekben a mikrofonnál Sebestyén Áront hallották. Rövidesen 20 óra 30 perctől Buder Berta várja önöket Színes Kultúránk adásunkban. Én addig is szép estét és jó rádiózást kívánok!

0: Színes kultúránk.
1: 1956. november. Valahol az osztrák határon. A szántóföldeken egy fiatal lány fut nyugat felé.
2: Átfutottunk a határon egy szántóföldre, ami meg volt fagyva, úgyhogy a futás ott nagyon nehéz volt. De egyszer csak hallottuk, hogy stoj, stoj, és lövéseket.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatók! A mikrofonnál Buder Berta köszönti Önöket. Az 1956-os forradalom idején mindössze 16 éves volt, amikor egy novemberi napon két fiatalabb testvérével a szabadság felé menekülve hagyta el Magyarországot a burgenlandi Rohoncnál. Ő, Gici Zsófia, mai vendégem, aki most 70 év távlatából mesél az akkor átéltekről. A történet a Balaton északi partján kezdődik, pontosabban Keszthelyen, ahova Zsófi és húga is iskolába jártak. A forradalom budapesti eseményeiről a rádión keresztül szereztek tudomást, majd több diáktársal összeállva tüntetést szerveztek. Így kezdődött minden.
2: A mezőgazdasági technikumban voltam utoljára, ahol a rádióban hallottuk, hogy Budapesten a forradalom kitört, és volt két barátnőm, ikrek, és hárman úgy döntöttünk, hogy mi csinálunk itt is egy forradalmat, és meg is szerveztük, hogy az összes diák, az összes tanár, mindenki a mi vezetésünk alatt kiment az utcára, és Keszthelyen volt az egész, és ott enyhén dombon fölmentünk, de mire fölértünk, addigra a lakosság is, a katonaság is, akiknek a kaszárnyája a közelbe volt, és azok is hozzánk csatlakoztak, és fölmentünk a forradalmat csinálni a főtérre. Egy ideig még dísz, hogy őrséget is tartottunk, ugyanis volt ott egy hatalmas oszlop, obeliszk, egy nagy vörös csillaggal, azt a velünk odaérkezett katonaság egy lánccal fölborította, és a közvetlen közeli Festetics kastélyparkjából egy előkelő Festetics grófnak a szobrát odahozta a katonaság a piros csillag helyére. És közben rengeteg ember volt, és mi voltunk a szervezők, és mikor lassan kezdett a tömeg elvonulni, ritkulni, akkor én elrendeltem, hogy most mi diszőrséget is álljunk, mert azt tanultuk eleget, dresszíroztak bennünket az iskolába évekig a díszlépés

0: börtönbe. Egy osztálytársamat el is fogtak, és agyonverték a börtönbe, azok nem gondolkodtak rajta, hogy mit csinálnak. És én meg elmentem a húgomért a gimnáziumba, mert ők nem vettek részt ebbe az egészbe, nem is tudtak róla, az a város másik végén volt, és kiálltunk az utcára, autóstoppal hazamentünk Réfülöpre. Nagyon nehéz volt, mert nem állt meg senki, meg nem is igen volt akkor még privát autó, egy teherautó vitt bennünket, rakott ki, és mikor otthon elmeséltem nagy büszkén, hogy mit csináltunk, és hogy csináltunk, és én mit csináltam, a papám egyre hangosabb lett, anyám meg elkezdett reszketni, és az egész beszélgetésnek a vége az volt, hogy menni kell, menekülni kell, mert megölnek, menni kell. De nem csak te, mert ha téged nem is kapnak el, akkor helyetted viszik a testvéreidet is, úgyhogy erre gondolni kell. És hárman testvérek, a húgom egy évvel fiatalabb, a gimnazista volt, és az öcsém még csak 13 éves volt, ő még iskolába járt. És én voltam a legidősebb hármon közül, és én vezettem mindent, és aztán ez úgy volt, hogy nem indultunk mindjárt el, mert a bátyám az Pesten élt, és őről nem volt hír. Anyám kitalálta, hogy ő is a halottak között van a városháza előtt, mert ott az volt, ami nagyon megriasztott minket, és legalább egy hétig vagy 10 napig nem tudtunk a Gábor bátyámról, úgyhogy addig nem mentünk el.
1: Találkoztak még az indulás előtt?
0: Egyszer csak megjelent. Gyalog jött Budapestről haza. A világon minden közjármű, vonat, busz, taxi, a világon minden, ami nyilvános használatra volt, le volt állítva, és síri csönd volt az egész országban. És közben Székesfehérváron összeálltak a menekülni akarók, és megszervezték, hogy egy vonat Fehérvárról Szombathelyre megy, és ennek gyorsan elment a híre, és ott be lehetett szállni, elvittek bennünket Szombathelyre, és anyám előtte mondta, hogy menjünk be a kórházba, mert ott főorvosnő, az ő legjobb barátnője, az Anci néni, de vigyázzunk, mert hogyha rajta kapják, hogy menekülteknek segít, akkor elfogják, és elveszti az állását, ahogy akkor szokás volt. Anci néni egyből küldött nekünk egy fiatal embert, kikísért bennünket a Szántóföldekig gyalog, és gyalog voltunk. Elbúcsúztunk, megköszöntük szépen, de már este volt, ez november 23-a volt, és a Szántóföldek enyhén fehérek voltak, csak úgy megcukrozva hóval. Nem volt igazán havas, de fehér volt, úgyhogy tovább volt világos, mint lett volna amúgy. És egyszer csak megállt mellettünk, miután elbúcsúztunk a kísérőnktől, egy lovas kocsi, és a kocsin szalma. És megállt a kocsis, hogy a határhoz megyünk-e. Gondolkodás után mondtam, hogy igen, oda. Akkor szálljunk be, és ebbe a percbe megmozdult a szalma a kocsiba, mert ott már voltak alatt a menekülők, és nem volt már messze a parasztház, és oda bevitt bennünket, ott már ült egy család gyerekekkel, volt köztük karonülős gyerek is, és vártuk, hogy teljesen sötét legyen, és el is indultunk úgy 9 óra felé. Na igen ám, de mikor az egyenes úton, amin a kocsival is jöttünk, azon mentünk most gyalog tovább, volt egy kereszteződés, aminek a túlfelén már erdő volt, és az erdő szélén ment az út, és mi megjöttünk derékszögbe, és mentünk be az erdőbe. És egyszer csak vakító fényszórók jelentkeztek a távolba az egyenes úton, amit csak kereszteztünk, és erre átvette persze a gyerekeknek az apja a vezetést, és azt mondta, ha én valamit mondok, akkor csináljátok, már pedig azonnal tűnjetek, feküdjetek a földre, menjetek fák mögé, mert ezek befordulnak, ezek biztos oroszok. Na, meg is tettük, és be is fordultak, és közvetlen előttünk ment el egy jeep, 4 orosz katona, lövésre kész puskával, ami ijesztő volt, de azt meg lehetett érteni, mert menekülők az őröket sokszor megtámadták. Pár méterrel elhagyták,

0: Leálltak bennünket, leálltak, és csönd volt. Na, a fiatal apa azt mondta, már pedig én utánuk megyek, és megkérdezem, hogy itt maradnak-e. És tényleg megcsinálta, hiába sírt a felesége, hogy nem, megölnek, meg lelőnek, meg mi, de ő tudott teljesen perfektül oroszul, és ő oda ment, és megkérdezte. Na, kiderült, hogy ott fogják tölteni az éjszakát, ez azt jelentette, hogy mi nem mehetünk tovább, vissza kell menni a parasztházba, és azt mondja, hogy ivott velük 2 kupica vodkát, elbúcsúzott tőlük készfogással, mert ő csak erdész, aki a menekülőket küldi haza, neki megbízása van az önkormányzattól, úgy mutatkozott be nekik. Na, aztán visszamentünk a parasztházba, és másnap éjjel 4 órakor megindultunk megint az egész csapat. Már mi is cipeltük a gyerekeket, mert ők Pécsről jöttek gyalog, és ott voltak Szombathelyen túl, már majdnem a határon, úgyhogy ki voltak merülve. Na és mentünk, oroszok eltűntek, úgyhogy a határt egyszer csak láttuk, a vasfüggöny föl volt gömbölyítve ilyen nagy kazalokra, hogy körülbelül 50 méterre egymástól, és azokat őrizték az orosz katonák. És mikor megláttuk a helyzetet, akkor a fiatal apa halkan súgta, és most futás. Átfutottunk a határon egy szántóföldre, ami meg volt fagyva, úgyhogy a futás ott nagyon nehéz volt. De egyszer csak hallottuk, hogy stoj, stoj, és lövéseket. Mai ésszel úgy gondolom, hogy a levegőbe lőttek, mert a csoport voltunk, nem létezik, hogyha céloznak, akkor valakit nem kapnak el. És futottunk tovább, egy patakon kellett keresztül menni, de nem lehetett átugrani, ahhoz túl széles volt, úgyhogy bele kellett menni a vízbe, térdig, és mikor a túlfelén kiszálltunk, percek alatt ránk fagyott, és még most is, ha ezt mondom, még libabőrös leszek attól, hogy harsogott egymáson a 2 nadrágszár, mert meg volt keményre fagyva. De mentünk gyorsan tovább, váltogatva vittük a gyerekeket, egyszer csak fényeket láttunk. Azt tudtuk, hogy már túl vagyunk a határon, úgyhogy ez az első falu, és ez Rohonc volt, a németül Rechnitz. És beértünk a faluba, láttuk a fölírásokat, az üzleteket, fő utca lehetett, de nem értettük. És egyszer csak kinyílott egy nagy kapu, kijárt egy traktor egy nagy utánfutóval, és megszólított bennünket németül, amiből egyikünk se értett egy szót se, mert nem tudtunk, nekünk orosz kellett tanulni az iskolába, és nem németet, mint az elődjeink. Na, lényeg, elvitt bennünket egy gyűjtőhelyre, ahol már menekültek, éjszaka érkeztek, voltak vagy 80-an, az egy ruhagyárnak a kultúrterme volt, és ott voltak szalmazsákok kiterítve nagy terembe, és ott lettünk elhelyezve, már több mint 80-an voltunk. Aztán regisztráltak minket, kaptunk papírt, ceruzát is, hogy hazaírjunk, hogy megérkeztünk szerencsésen, meg is csináltuk, de az írás sose érkezett meg mind a mai napig.
1: Az Ausztriába érkezésük után mi volt a következő kedves emléke, amire szívesen visszaemlékszik?
0: Egy hét múlva vonatba ültettek minket, elvittek Salzburgba, ott mint egy városrész tele menekültekkel, ott gyűjtötték össze Ausztriába a magyar menekültek nagy részét, és egyből az volt a kérdés, ahol kikötöttünk, hogy megyünk-e mi is Amerikába. Én voltam a legidősebb, mi 3 között, és mondtam, hogy mivel a nagynéném itt él Ausztriába, anyámnak a húga, de 3 velünk egykorú gyerekük van, és ő özvegy, igaz, hogy van egy élettársa, de nem akarom megterhelni a mi jelenlétünkkel, mi megyünk Amerikába. Na és aznap este már elő volt készítve, mert másnap reggel már visznek bennünket a repülőtérre, És az, de aznap este, mikor úgy döntöttünk, megjelent a nagynéném. Anyám kétségbe esve kereste, de még nem volt posta, mert minden zárva volt, telefon se volt. Mind a mai napig nem tudom, hogy hogy talált rá a nagynénémre, mert ő élettársával együtt megjelent ott ebbe a menekült táborba, és összeveszett ottan a gondnokokkal, mert holnapra már be van ütemezve, hogy megyünk Amerikába. És nagynéném egy hisztériás rohamot kapott, és olyan cirkusz lehetett, ezt csak mesélte nekünk, mert mi nem tudtunk róla, hogy ott van, és a végén beengedték hozzánk, hogy vigyen bennünket el. Úgyhogy mind a hárman beültünk a nagynéném autójába, elvitt Bad Ischlbe, ahol ő ott lakott. És a karácsony volt már közel, és ott voltunk nála január elejéig, és karácsonyt ugyanúgy, ahogy otthon szoktuk, ő vele is, mert hát anyámnak a testvére volt, és ugyanúgy szervezi minden karácsonykor. Ugyanolyan karácsonyt ünnepeltünk, ugyanazt sütöttük, én boldogok voltunk, és anyám is, hogy jó helyen vagyunk.
1: Zsófi és húga a gráci Sacré-Cœur iskolába kezdtek el járni, ahol az ott tanító apácák segítségével gyorsan megtanultak németül.
0: Az apácák, a magyar apácák, akiknek Budapestről kellett oda menni, mert megszüntették a kommunisták a budapesti Sacré-Cœurt, mert az egy vallásos dolog, és nagyon jól, szóval ők vették át a tanítást német nyelvre, és rettenetes sok időbe került, de a legrövidebb időn belül megtanultunk a húgommal együtt németül. Előttem volt mindig egy szótár, meg egy füzet, és hogyha ki tudtam venni szavakat a beszédből, akkor én leírtam azt a szót, megnéztem a szótárba, odaírtam a német kifejezést, és sokszor egy vagy két hosszú oldalabban megtelt, de amiket másnapra kívülről megtanultam, úgyhogy egyre többet értettem németül.
1: Miután leérettségizett, védőnői képzésbe kezdett, mit sem sejtve arról, hogy ez idő alatt leendő gyermekei édesapjával fog megismerkedni. Pár barátnőjével egy hetes cserkésztáborba jelentkeztek kísérőnek, ahol úgy álltak a csillagok, hogy a tábor egyik vezetője később Zsófi férje lett. Szerelmükből két fiú született, akik a kezdetekben ugyan dacoltak a magyar nyelv megtanulásával, de mára már ők is egészen jól beszélik a nyelvet. A család nagy része főként ma is Ausztriában él, de Magyarország és a Balaton északi partja örökre a szívükben marad.
0: Én nagyon jól érzem magam Ausztriában, nekem második otthonom, úgyhogy mindig mondom, ha Ausztriába megyek haza, ha Magyarországra megyek haza. Úgyhogy két otthonom van, és mind a két helyen tényleg oda gyökerezve érzem magam.
1: Ma este Gici Zsófiával beszélgettem. A beszélgetés hosszú változatát az ORF Magyarok podcastjén meghallgathatják. Köszönöm figyelmüket, Budár Berta, további szép estét kíván önöknek!